0: me, samo zvijezde čuju nas. Čuju naše...
1: Magyar hírmagazin. Szép estét kívánunk, kedves hallgatóink! A mikrofonoknál Sebestyén Áron
2: és Palágyi Zsófia köszönti Önöket!
1: Ma esti Magyar Hírmagazinunkban először egy rendhagyó kalandról hallhatnak. Bemutatjuk Gábor van Tolna extrém vállalkozását, aki kajakkal indult útnak Görögország felé.
2: 11 hónap, több mint 11 ezer kilométeres kajaktúra Innsbrucktól Ithacáig tartott. Hamarosan hallhatják beszámolójának egy részét.
1: Ezt követően szó lesz közlekedési változásokról, hiszen a FOR ismét emeli a bérletek árát. Hogy mely jegyek drágulnak, hogyan érinti ez a diákokat, arról rövidesen hallhatnak. Tartsanak velünk, azonnal kezdünk! Innsbruckból indult csupán egy felfújható kajakkal és 70 kg-nyi felszereléssel. Gábor van Tolna 11 hónapon át vágott neki Európa és a földközi tenger vizének. Több mint 11 ezer kilométer, 18 ország és egy világos cél. Elérni Ithacát, szimbolikusan is megtalálni a hazatérést.
2: Ez az út nem csak személyes próba volt, Gábor útja során adományokat gyűjtött egy jó cél érdekében. Persze nem mindig volt az út zökkenőmentes, több akadállyal és nehézséggel találta magát szembe, de végül mindezen sikerült felülkerekednie.
1: De nem is húzzuk tovább a szót, mutatjuk is Gábor van Tolna történetét, aki kalandjáról is mesél most.
3: A két szülőm az magyar, az egész családom ott lakik Magyarországon egy pár kivétellel, és ja, de hát ide születtem Innsbruckba, itt nőttem fel, szóval az egész életemet majdnem itt laktam, és ja, hát rendszeresen megyek Magyarországra a családot meglátogatni. Hát, hogyha dolgozok, akkor kevésbé, mert az 5-7 szabadság alatt nehéz az egész 5 hetet Magyarországra költeni, mondjuk úgy.
1: Meg az innsbrucki magyar cserkészeknél is voltál aktív tag?
3: Voltam, ott voltam, mint gyerek, igen, mint hát inkább azért, hogy magyar edzük, és ja, így magyar gyerekeket megismerni, mint cserkészkedni. És hát most időnként inkább ritkán megyek az én gyülekezésekre a magyar házba, mert hát nagy különbség van a korban.
1: És akkor most szerintem térjünk is át arra, ami friss élmény. Nemrég érkeztél haza egy elég hosszú útról, 2025 nyarán indultál el. Hova pontosan is, mi volt ez a terv, és mi volt ez a projekt?
3: Ja, szóval egy kicsit nagy ízbe el kell kezdenem. Elmentem én 13 éve most már Amerikába, hogy stoppoljam a panamerikai autópályát. És hogy azt oda jussak, nem akartam oda repülni, szóval oda is stoppoltam. És egy évre mentem el, de sok dolog történt útközben, és így lett belőle 10 év. Ja, visszatértem, és ja, hát ott az utazás közben volt egy lehetőségem, hogy kajakozzak, hogy kipróbáljam. Egy 36 napot kajakoztam át a legbeszélesebb dzsungelen oda-vissza. Az volt az első kajakélményem, és így amikor visszatértem, mivel szeretem a görög mitológiát, és hát az Odysseusnak is egy év volt a terve, hogy visszatérjen haza, és 10 éven belül ért vissza. Egy kicsit a összefüggést láttam, és akkor gondoltam, hogy én is megcsinálom azt az utat, hogy Trójából Ithacába kajakozok, nem 10 év alatt persze, és nem akartam csak úgy oda repülni, vagy valami egyszer úton oda kerülni. Szóval gondoltam, hogy Innsbruckból elindulok már avval a kajakkal, amivel az égi tengeren át fogok menni. Szóval elindultam Innsbruckból, az innen át, le Passauig, aztán a Dunán keresztül ment a Dunán le a Fekete-tengerig, 10 országon át, Magyarországon át is persze, és aztán onnan a Fekete-tengertől elstoppoltam Grúziáig, Örményországba is, és Grúziába töltöttem 2 hónapot, hogy megvárjam a szeleket az égi tengeren, mert azok nyáron és telen navigálhatatlanak. Ja, aztán visszamentem, mikor volt az, márciusra, Isztambulig, onnan meg aztán Trójáig, és Trójába vízbe mentem, és a tengeren át eveztem 73 nap alatt Ithacáig, amit a szárazföldi Ithaca mellett.
1: Milyen hosszú volt egyébként ez az egész? Tehát, hogy mekkora távolságot jelentett mindez?
3: Valami 11 ezer kilométer volt összesen, és abból több mint 3600 kilométer kajakozva.
1: De ugye itt sokaknak lehet az lesz az első kérdése, hogy ez az egész elindult nyáron, de közben ott volt a tél is. Az hogyan lett áthidalva? Mennyire nehéz, vagy mennyire kihívásokkal teli télen egy ilyen megmérettetés?
3: Hát mondjuk azt el voltam szerelve, a ruha az a kevésbé probléma, mert hát egyfolytában a vízen voltam, szóval vízállóan kell öltözni, és eléggé melegen, mert a folyóvíz az nem melegszik fel annyira. Szóval kb. Bulgáriáig rövid neoprénbe mentem, és egy száraz kabáttal, és oda aztán küldtettem hosszú neoprént, hogy eljussak a Fekete-tengerig még. Mert már decemberben érkeztem oda a Fekete-tengerhez, akkor már egy kicsit hideg volt.
2: Ez tényleg elképesztő teljesítmény, respekt.
1: Igen.
2: Én nem hiszem, hogy belevágnék, belemernék vágni.
1: Hát igen, és persze egy életre szóló élmény is, de azért nagyon nem veszélytelen. Hát, ezt tudjuk is. És hát kedves hallgatóink, ha kíváncsiak arra, hogy Gábor van Tolna részletesen is mesél élményeiről, ezt szeptember 6-ai 19 óra 4 perckor kezdődő Magyar Magazin adásunkban hallhatják a Rádió Burgenlandon és online. A beszélgetés az adást követően podcast kínálatunkban is elérhető lesz.
4: Rádió Burgenland. Itt otthon vagyok.
1: A mai nappal elindult hivatalosan is az Óbervárt Felsőri Inform Vásár és Kiállítás. Ez a nyár végi, ősz elejei időszak egyik legnagyobb rendezvénye, ahol idén is színes programokkal és kiállítókkal készültek a szervezők.
2: A rendezvényen a rengeteg kiállító és árus mellett már hagyományosan is fontos szerepet kap az Alsőri Média és Információs Központ, az UMIZ, akiknél kétnyelvű könyvek, gyerekműsorok és divatbemutatók várják az érdeklődőket az elkövetkezendő napokban. A rendezvény vasárnapig tart.
1: Szeptember 1-től ismét drágult a tömegközlekedés a kelet-ausztriai térségben. A Verkehrsverbund Ostregion, a FOR több bérlet és jegyárát emelte. Érintettek a klímatiketek, a vonalanként érvényes éves bérletek és a fiataloknak szánt jegyek is. Emellett a szövetségi kormány is növeli a tanulók és a gyakornokok önrészét az ingyenes utazáshoz kapcsolódóan. A változások több ezer ingázót és családot érintenek. A bővebb részletekről most Palágyi Zsófiát hallják.
2: Ez az áremelés nem most kezdődött. Július elején már drágultak az egyszeri, napi, heti és 31 napos jegyek, most pedig a további bérlettípusok következnek, átlagosan mintegy 3,5%-os emeléssel. A legfontosabb számok. A FOR Klimatiket Metropol Region, amely Bécsre, Alsó-Ausztriára és Burgenlandra érvényes, éves szinten 1000 euróról 1019 euróra emelkedik. A kedvezményes változatok, vagyis a nyugdíjasoknak, fiataloknak és speciális jogosultaknak 700 euróról 714 euróra nőnek. A csak Ausztriára és Burgenlandra szóló Klimatiket Region teljes ára 533 euróról 552 euróra, a kedvezményes 400-ról 414 euróra változik. A vonalankénti éves bérletek esetében szintén átlagosan 3,5%-os emelés várható, a konkrét összeg a választott útvonaltól függ. Fontos a fiatalok helyzete. Szeptember 1-től a szövetségi kormány 10 euróval növeli a tanulók önrészét. Ennek hatására a FOR Jugendticket ára 19 euró 60 centről 29 euró 60 centre emelkedik. Ez a bérlet a lakhely és az iskola vagy szakképzés közötti utazásra érvényes iskolai és munkanapokon. A FOR Top Jugendticket, amely egész évben, hétvégén és szünetekben is korlátlan utazást biztosít a három tartományban, 88 euró 60 centről 101 euróra drágult. A politikai reakciók között a zöldek Alsó-Ausztriából éles kritikát fogalmaztak meg. Georg Ecke, a párt közlekedési szóvivője azt hangsúlyozta, hogy nem méltányos, ha a környezetbarát közlekedés drágább lesz, miközben a kormány nagy összegeket költ autós beruházásokra. Véleménye szerint ez terhelheti a családokat és rontja a fenntarthatóság esélyeit.
4: Időjárás.
1: A szerdai nap részben napos, részben felhős idővel ér véget. Estére helyenként még zivatarok és záporok is előfordulhatnak, különösen Közép- és Dél-Burgenlandban. Éjszaka fokozatosan megnövekszik a felhőzet, nagyjából száraz marad az idő. Gyenge lesz a szél, a hőmérséklet hajnalban 14 és 18 fok között alakul.
2: Holnap, vagyis csütörtökön szeles és napos időre is egyaránt számíthatunk. Időnként sűrűbb felhőtömegek vonulhatnak át, helyenként kisebb eső is előfordulhat. Észak- és Közép-Burgenland élénk, északnyugati szél várható. A csúcsértékek hasonlóak lesznek az előző napokhoz. 24 és 28 fok közötti értékek várhatók.
1: És ezzel hírmagazinunk végére értünk. Köszönjük figyelmüket, holnaptól híreinkkel már Palágyi Zsófia várja önöket.
2: Így van, érdemes lesz a következő napokban is velünk tartani. Én várni fogom önöket.
1: Ma este is érdemes lesz még a Rádió Burgenlandot hallgatni, bár nem magyar dallamoktól lesz hangos a rádió este 20 órától, de rövidesen újra a népcsoportoké lesz a főszerep. Érkezik a Muzik Mozaik, benne szlovák, majd 21 órától horvát dallamokkal. De most búcsúzunk, az előző percekben a mikrofonoknál Sebestyén Áront
2: és Palágyi Zsófiát hallották.
1: További szép estét kívánunk.
2: Viszont hallásra!